0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The funk

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
2: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Díszes fogatokkal, táncos megállókkal és jókedvű résztvevőkkel elevenedett meg ismét egy régi hagyomány Kálozon. A kálozi szüreti felvonulás nappali forgatagát este bál zárta, így a jó hangulat egészen éjszakába nyúlt. Mozgalmas és vidám napot töltöttek együtt a kálóziak, ahol ismét megtartották a település hagyományos szüreti felvonulását. A menetet gyönyörűen feldíszített lovaskocsik, pompás lovak, valamint népviseletbe öltözött fiúk és lányok tették igazán látványossá. A felvonulók Kálóz utcáin haladva több helyen is megálltak, ahol kisebb műsorokkal és tánccal szórakoztatták az összegyűlteket. A napból nem hiányzott a nevetés és a vidámság sem. A hagyományos program ezúttal is sok embert mozgatott meg. A rendezvényről Varga Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. Posztjában azt emelte ki, hogy jó volt látni, milyen sok ember képes ma is összehozni egy ilyen régi helyi hagyományt, írja a FEOL. Ismét benépesült a Barátság háza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja a FEOL. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér vármegyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban. A körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bujkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEOL portál. A vezetés közbeni mobilozás használatára koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a police.hu-n pénteken. A Figyelj az útra elnevezésű a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében a rendőrök Magyarországon, így Fejér vármegyében is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot, ismertették. Különleges lehetőség várja a múzeum látogatókat Dunaújvárosban október 3-án, szombaton. Az Intercisza Múzeum 14 és 18 óra között fogadja látogatókat, ez idő alatt pedig az intézmény állandó és időszaki kiállításai is ingyenesen megtekinthetők. Érdemes ellátogatni a múzeumba azoknak is, akik még nem látták az Ecsettel üzenünk című időszaki kiállítást. A tárlat iránti nagy érdeklődés miatt ugyanis meghosszabbították a nagy nyitvatartás idejét, így az érdeklődők november 14-ig még megtekinthetik a kiállítást, írja oldalán a Duna Online. Az egészségtudatosság által középpontban a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola egyik programján, a Vasvári Hét keretében. Az intézmény közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a 8. C-osztály tanulói ezúttal a szív- és érrendszer működésével, valamint a legfontosabb betegségekkel ismerkedtek. A diákok áttekintették a szív felépítését és működését, szó esett az EKG szerepéről, valamint a szívinfarktusról és a sztrókról is. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik itt Fejér megyében is. Kármán András pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között, 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között, 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Ismét lehet szavazni az év turista házára innen Fejér megyéből is. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktivkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaházadíjra 7. alkalommal lehet szavazni. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondanak. A visszajelzéseket október 5-ig várják, innen Fejér megyéből is.
2: Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 4-e van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a pop királynője Madonna, de zenél majd nekünk a No Doubt, a kezdés pedig George Ezraé. A Budapesttel kívánok mindenkinek kellemes ébredést és jó rádiózást.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Just the Girl, a No Doubt-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként a No Doubt egykori szupersztárja, Gwen Stefani, tegnap ünnepelte a születésnapját, utólag is Isten értesse, és hamarosan hozok minden információt a mai napról, de addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Christina Aguilera, Jenny in the Battle-lel hamarosan, a folytatás pedig Madonnáé, a pop királynőjé. Jön a Music ide a Bestre!
1: Hey, Mr. DJ! Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek! Krisztina Aguirával ébredhettünk, ez volt a Jenny in the Battle. Október 4-e van vasárnap, a névnaposok, a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Az állatok világnapja van a mai napon, 1931 óta ünnepeljük, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének emléknapja alkalmából. Ezen a napon 1582-ben 13. Gergely pápa bevezette a Gergely naptárt, és a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, ugyanis másnap rögtön október 15-ére lehetett ébredni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és hamarosan fény derül majd, hogy mik lesznek a mai reggel témái. Jön egy rövid szünet, aztán a hangulat felelős Lady Gaga lesz, a Hold My Hand-el ébredhetünk majd a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Elveszettnek itt, magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ritl Rónai József, Schaeber Hugo és Mennyánszki László képeit is. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a braziliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállás típus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértette a legközelebbi pihenőhelynek hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette, és több szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztetek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbúja 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja a FEOL. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér vármegyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Maroon 5 és a She Will Be Loved, velük ébredhettünk, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy repülőgépre látogatunk el, ami Tel Avivba tartott, és összeverekedtek rajta a pilóták, 5000 métert is zuhant ez a repülőgép a magasban, úgyhogy jönnek a részletek, hát ez elég érdekes, aztán 8 óra után pedig a pop divájával, Madonnával fogunk foglalkozni, aki történelmet írt az idei MTV Video Music Awards gáláján. Jönnek a részletek erről is, és természetesen 9 óra után a sport nem maradhat el, a portugál válogatotthoz látogatunk el, és jön Cristiano Ronaldo, aki csak úgy egyszer csak ott hagyta az edzést, és a válogatottat bepattant a magángépébe is elhúzott, és még a portugál miniszterelnök is belekeveredett ebbe az ügybe, úgyhogy jönnek erről is a részletek, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napirítás mellé. A Pussycat Dolls csapatával folytatom, jön a Hash Hash most ide a Westre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után irány egy repülőgépjárat, ami Tel Avivbe tartott, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy összeverekedtek rajta a pilóták, és 5000 métert is zuhant a gép eközben. Úgyhogy jön minden részlet erről, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Dezri és a Live például már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Díszes fogatokkal, táncos megállókkal és jókedvű résztvevőkkel elevenedett meg ismét egy régi hagyomány Kálózon. A kálózi szüreti felvonulás nappali forgatagát este bál zárta, így a jó hangulat egészen éjszakába nyúlt. Mozgalmas és vidám napot töltöttek együtt a kálóziak, ahol ismét megtartották a település hagyományos szüreti felvonulását. A menetet gyönyörűen feldíszített lovaskocsik, pompás lovak, valamint népviseletbe öltözött fiúk és lányok tették igazán látványossá. A felvonulók Kálóz utcáin haladva több helyen is megálltak, ahol kisebb műsorokkal és tánccal szórakoztatták az összegyűlteket. A napból nem hiányzott a nevetés és a vidámság sem. A hagyományos program ezúttal is sok embert mozgatott meg. A rendezvényről Varga Gábor országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. Posztjában azt emelte ki, hogy jó volt látni, milyen sok ember képes ma is összehozni egy ilyen régi helyi hagyományt, írja a FEOL. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyva felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Összeverekedtek a pilóták, 5000 métert zuhant egy Tel Avivba tartó repülőgép. Jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Október 4-e vasárnap van, elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt, indulunk a Two Black-kel, és szól a Waves of Love, rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, összeverekedtek a pilóták, 5000 métert zuhant egy Tel Avivba tartó repülőgép. A Dubajból Tel Avivba tartó mintegy 180 utas szállító járatán a pilóták közötti fizikai konfliktus miatt a gép percek alatt drasztikus magasságvesztés szenvedett el, és végül Szaúd-Arábiában hajtott végre kényszerleszállást. A Flight Radar adatai alapján a repülőgép kevesebb mint 5 perc alatt mintegy 5200 métert zuhant, majd a magasság többször drasztikusan ingadozott. A verekedés közben az egyik pilóta tévedésből a gépeltérítés jelző 7500-as fészjelző kódot nyomta meg, a személyzet pedig percekig nem reagált a földirányításnak. A riasztás miatt az izraeli légierő vadászgépeket is indított a helyszínre. Az izraeli hatóságok terrortámadás és a szándékos gépzuhanás öngyilkosság kísérletét gyanúját is vizsgálják. A túlélők beszámolói szerint a fülkében késelés történt, a támadót pedig a személyzet segítségével sikerült megfékezni. A gép végül biztonságosan landolt az észak-nyugat Szaúd-Arábiában Tabuk repülőterén. Bár a két ország között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, a 174 utast, köztük 24 gyermeket a terminálba kísértek, ahol biztonságban megvárhatták a Tel Avivba tartó mentesítő járatot. Hát nagyon durva, hogy ez megtörténhet, nem is hallottam még ilyenről. Nagy szerencse, hogy nem történt tragédia, és mindenki épségben van, és nagyon remélem, hogy lesz ennek valami komoly fejleménye, hogy ilyen ne fordulhasson elő többször. A legjobb zenéket hozom most az ébredés és a napindítás mellé a folytatásban. Itt lesz velem a Brand New Heavy és a Sometimes majd hamarosan, de most Justin Timberlake dalát indítom. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Makerrel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, október 4-e vasárnap van, a névnaposok a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van az Állatok Világnapja, és 1882-ben 13. Gergely pápa ezen a napon vezette be a Gergely naptárt, az ő nevéhez fűződik, a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, másnap rögtön október 15-ére ébredtek az emberek. Hát ez most igazán furcsa lenne, hogyha belegondolunk, de hát nyilván ezért vannak a szökő évek, hogy ezt szépen helyre tegyék. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, ugyanis a hírek után majd Kim Mázel érkezik, és a Young Hearts Run Free!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak, a Villányi Vörös Borfesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértette a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette, és több szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta braziliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbúja 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban, a körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bujkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEOL portál. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Compact Disco és a Feel the Rain. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. 8 óra után Madonnával fogunk foglalkozni hamarosan. Nem mondom el, hogy mivel kapcsolatban, azt majd csak az óra végén fogom lelőni. Aztán 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el. Cristiano Ronaldo váratlanul otthagyta a portugál válogatottat. Azóta játszott is egy meccset a portugál válogatott nélküle. Jön minden részlet erről, és természetesen a legjobb zenék is ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy a Jamiroquai biztos, hogy itt lesz velem. Na meg most a Kiss Me a folytatásba.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra lesz, aztán érkezik Madonna még hozzá azzal, hogy az MTV Video Music Awards gáláján besöpört egy csomó díjat. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a D-Light és a Groove in Your Heart a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását.

0: a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbúja 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban. A körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bújtáló személyeket próbálják felmutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a Feol portál. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Madonna tarolt az idei MTV Video Music Awards gáláján. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Sugar Babes például a Hole in the Head-del, na meg Flo Rida-é a kezdés. A Good Feeling-el kívánok mindenkinek, szép reggelt!
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék megrendezték Los Angelesben az MTV Video Music Awards gáláját, a zenei díját adó legfőbb nyertesei pedig a 7 elismeréssel gazdagodó Madonna, valamint az MTV Video Music Awards történetének legtöbbet díjazott előadójává előlépő Taylor Swift voltak. A pop királynője kapta a legtöbb, összesen 7 elismerést az estén, közöttük az év előadóját és a legjobb dance videót. Az énekesnő nyitotta meg a showt csak úgy, mint 1984-ben, és ezt fel is idézte a fellépésén, a színpadon pedig csatlakozott hozzá Sabrina Carpenter, és elénekeltek együtt egy dalt. Taylor Swift pedig 3 új trófeával megelőzte az eddigi 30 díjjal csúcstartó Beyoncé-t, így a díjátadó történetének egyik legsikeresebb előadója lett. Megnyerte az év videoklipjének járó díjat, amelyet nemrég elhunyt country legendának Dolly Partonnak ajánlott, ő vehette át elsőként az újonnan alapított Artist Director Awardot, övé lett a legjobb rendezés díja is, emellett a gálán mutatta be legújabb Dakota Johnson és Colin Farmer főszereplésével készült videoklipjét. És végül elkelt az életműdíj is, méghozzá Nirvana vihette haza. 2003 óta ők az első együttes, amely megkapta ezt a történelmi jelentőségű elismerést. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Se Taylor Swift, se Madonna, se a Nirvana nem érkezik, de itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, na meg a Sugar Babes és a Hole In The Head most itt a folytatásban.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Szikora Róbert és a Valmár közöse, a Balatoni Lány. Szép napot kívánok mindenkinek, vagyis inkább szép reggelt. Október 4-e van, vasárnap. A névnaposok a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az Állatok Világnapja, és 1882-ben 13. Gergely pápa ekkor vezette be a Gergely naptárt, ami az ő nevéhez fűződik, a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, ugyanis másnap rögtön, október 15-ére ébredtek az emberek. A legjobb zenékre mi meg ébredünk tovább, csak tartunk egy rövid szünetet, és a Spin Doctors érkezik, és a Two Pincis.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak, a Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértette a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette, és több szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berényi Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripül Rónai József, Schäfer Hugo és Mennyánszky László képeit is. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztetek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte, a DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban, a körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bujkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEOL portál. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a The Reason-nel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezek majd a sportrovattal, de addig is van még hátra pár zene ebben az órában. Itt lesz Craig David a Seven Days-szel ébresztő felelősként, na meg Ricky Martin és Meja közöse. A Prevailed Emotion-nál folytatom az ébredést és a napindítást. Itt a Best-en.

0: és ott hagyta az edzőtábort. Ez se volt elegáns, meg az se, ahogy bántak vele, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Érkezik majd például Arash és Rebecca közöse, a Temptation.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt.

0: Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja a FEOL. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér vármegyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sportrovatban Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott konfliktusa. Ronaldo ott hagyta az edzőtábort. Jön minden részlet, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napidítás mellé. Itt lesz velem Enigma, na meg Wanti és Kulti is, a kezdés pedig Bob Marley-éké. Jön a Jamin, méghozzá egy 90-es remixben, rádiózunk együtt.
1: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Beat

Best FM a legjobb zenék irány a sportvilága és azon belül foci. Cristiano Ronaldo váratlanul elhagyta a portugál válogatottat. A 41 éves szupersztár a Dánia elleni csütörtöki kopenhágai nemzetek ligája mérkőzés előtt távozott a nemzeti csapat edzőtáborából. A szakmai források szerint elképzelhető, hogy a világrekorder támadó többet nem is lép pályára a portugál válogatottban. Egyébként a meccs alakulása már mint Dánia ellen úgy, hogy Ronaldo nem volt ott, 4-2 lett Portugália javára, és a mai napon folytatódik a Nemzetek Ligája mérkőzés a számukra, Norvégia ellen lépnek pályára. Egyébként az ötszörös aranylabdás a közösségi oldalán közölte, hogy a szövetségi kapitánnyal és az elnökkel folytatott megbeszélések után döntött a távozás mellett, ígérete szerint a megfelelő időben feltárja majd a pontos okokat. A Marca értesülése szerint a nyáron kinevezésre került új szövetségi kapitány George Jesus megállapodott a játékossal, hogy 4-ből 2 meccsen fogja játszatni, bár Wales ellen 67 percet kapott, Norvégia ellen az edző nem cserélte be. A mellőzés követően Ronaldo hétfőn és kedden már nem edzett a csapattal, konfliktus tovább mélyítette a kapitány sajtótájékoztatója, ahol magyarázata és a támadó frusztrációjára tett lekicsinylő megjegyzése végleg felháborította Ronaldót. Bár a játékos korábban jelezte az edzőnek, hogy rábízza a döntést, és akár a lelátóról is támogatja a csapatot, a kialakult helyzet miatt végül a távozás mellett döntött. Ronaldo 234 mérkőzéssel és 146 lőtt góllal is világcsúcstartónak számít a válogatott futball történetében. Ennek a karriernek és kapcsolatnak nem így kellett volna, hogy befejeződjön, hanem úgy, mint a Argentínában Lionel Messinek, Ronaldót világ legendává kellett volna nyilvánítani a portugál válogatottnak, és szépen elbúcsúztatni. Nem tudom, hogy a 41 éves szupersztár miért ragaszkodott még annyira ahhoz, hogy bizonyítson a válogatott élén. Lehet, hogy neki is egy kicsit jobban el kellett volna ezt a sztorit engednie. Egy biztos, hogy én most nem engedem el azt, hogy a folytatásban a legjobb zenék jönnek még hozzá az ébredés és a napindítás mellé. Ashwaddal megyünk tovább, és szól a Shine most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Erről az Enigma dalról nekem mindig az indiánok jutnak eszembe, de lehet, hogy nem is így van. Avril Lavigne-nak egy biztos, hogy a 2000-es évek elején eszébe jutott az, hogy a gördeszkás fiúkról írjon egy dalt, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Jön a Skater Boy most ide a

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: 93.1 Best FM-en.
1: A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköznevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén, a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállás típus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra-Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak, a Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A 2 hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Schäfer Hugo és Mennyánszki László képeit is.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a 3. éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sport.

0: központjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér megyei igazgatósága támogatásával 79.600.000 forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte, a DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, október 4-e vasárnap van, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és jönnek a legjobb zenék, dübörög a Best hétvége. Ebben az órában a hangulat felelősök között ott lesz a Molokko, a Sing It Back-et hozza, Kanye West is érkezik a Strongerrel, a kezdés pedig Shakiráé. Ez a Loka, rádiózzunk együtt, egészen délig hozom a hangulatot.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Díaz és ment a közöse a méreg, mi pedig nem mérgeskedtünk azon, hogy a baráti társaságba előjött az, hogy milyen jók a kis old school hip-hop zenék. Hát a folytatásban jön ennek jeles képviselője, Tupac és a Changes most ide a Bestre.

0: Best of a legjobb zenéka, Destiny's Child volt ez is a Say My Name. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk méghozzá James Morrison's és Nelly Furtado duettjével. Jön a Broken Strings majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban, itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Az időjósok szerint marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban 6 és 12, délután 23-27 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textilgyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi

0: Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
1: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
0: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szán lét Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, holnaptól egészen szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelenállás szerint csütörtökön már változhat a kép. Nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként zivatar esélye.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 11 óra múlt, és ez az utolsó közös óránk a vasárnap délelőttjében. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és jönnek a legjobb zenék azért, hogy senki se unatkozzon, legyen szó autóban ülésről, munkáról, vagy éppen konyhában állásról. Senkit se fogok hagyni még hozzá a Slum Lovers társaságába. A kezdés pedig Madonnáé. A Gibi Tumival indulunk, rádiózzunk együtt.
2: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Péli Barna közöse, a Hófehér Jaguár, zseniálisan nyúltak hozzá a srácok a dalhoz. Október 4-e van vasárnap, a névnaposok, a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a folytatás pedig Take That-é, és az oldalukon ott van Lulu, jön a Relight My Fire!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Like a Child, méghozzá Zoo Hacker és Fábián Juli közöse. Szép napot mindenkinek, hamarosan folytatom még a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Like I Love You jön majd a szünet után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Justin Timberlake és a Like I Love You. Nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B-Német Dia, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift. Vasárnap se leszünk nélkülük, méghozzá 2 óra mixel indulunk, mint ahogy egyébként mindig. White Boy mellé ma Németi érkezik, úgyhogy a Lounge mixé a főszerep, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit éjfélig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok kellemes délutánt, jó rádiózást, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. És utoljára indítom a Unikot, ez a Füstláng nélkül, visszhal, szép vasárnapot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Automata mérő

0: nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja a FEOL. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér vármegye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Ismét lehet szavazni az év turista házára innen Fejér megyéből is. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktivkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaháza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: Hírek a Best FM-en. Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb hajnala. 6 településen tartanak ma választást, orvosnak adta ki magát a milliárdos csaló. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az ősz eddigi leghidegebb hajnalára ébredt ma az ország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason -3 fokot mértek, miközben a Baranya megyei Bodán 14 fokig hűlt le a levegő. A Hungaromet szerint a napos, már-már nyárias nappalokat derült és csípős éjszakák követik, ezzel több helyen is meghaladhatja a 20 fokot a napi hőingás. Zabarban szombat és vasárnap között több mint 26 fokos különbséget mértek. Tegnap Baja volt a legmelegebb, ahol csaknem 26 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartós anticiklonok miatt a csapadékot hozó frontok rendre elkerülték az országot, a forróságban pedig a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban számíthatunk-e hasonló szélsőségekre, Simon Gergőt, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: 6 településen járulhatnak ma az urnákhoz a választók. Gersekaráton és Porcsalmán a képviselőtestület feloszlatása miatt polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, olyan pedig a korábbi település vezető lemondása után keresnek új polgármestert. Kumbaracson, Nagykátán és Budaörsön képviselői helyek sorsáról döntenek. Budaörsön megismétlik a szeptemberi szavazást, mert akkor a két legtöbb voksot szerző jelölt egyaránt 171 szavazatot kapott. A választóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Aranyozott luxusautóra is költött a csalásból egy texasi klinika tulajdonos. A férfi orvosnak adta ki magát, intézményei pedig átszámítva mintegy 8,2 milliárd forint értékben számláztak ki el nem végzett vagy indokolatlan kezeléseket az amerikai katonák egészségügyi rendszerének. Ebből több mint 5 milliárd forintot ki is fizettek. Az esküdt cég 9 vádpontban mondta ki bűnösnek a férfit. Ma még maradhat a napsütésé a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfejük szűrhet.

0: Időnként a fényt. Csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnaptól szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét mindenkinek indul is a BSZ délután, hiszen délmúlt néhány perccel október 4-e van. Én B. Németh Dia vagyok, és ma is egész nap játszom a legjobb zenéket. Köztük itt lesz Pink és a Family Portrait, hamarosan Vastag Tamás is énekel. Most pedig kezdünk a Move Your Body-val, az amerikai Nina Sky R&B duó. Indítja már is a délután.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 23-27 fok közötti értékeket mérhetünk most az országban. Az előrejelzések szerint pedig északnyugat felől szakadozott felhősáv érkezett holnap. Csapadék nem valószínű, az északnyugatira-nyugatira forduló szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban hűvös lesz ugyancsak, mint eddig is, 0 és 12, délután pedig 21 és 26 fok között alakul majd.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat ezért útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Törökszent Miklós térségében is érdemes figyelni, a 4-es főúton a 114-es kilométernél aszfaltoznak, a körforgalom környezetében félpályás lezárás okozhat kisebb fennakadást, torlódást. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140-es, 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, Pécs belterületén a 194-es kilométernél egy kapubejárót építenek át, a munkaterületnél egy sávot le is zártak, és 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdány között pedig a 39-es kilométernél egy buszmegálló utasváróját építik át. A munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Bárki bármit lát, várom a számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ő és az utazók slágerét is. Én az Egyedül ébredek, és Segi is itt lesz, úgyhogy szuper lesz a folytatás is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Lezárult a fakitermelési moratórium itt Fejér megyében is. Ez azonban nem jelenti az erdő korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Több pénz jutott az időjárási károk enyhítésére. Megújulhatnak a budapesti kikötők. Égi randevút láthatunk hajnalban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 64 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az első fél évben, mint egy évvel korábban. Az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése szerint agrár- és vidékfejlesztési célokra 666 milliárd forintot fizettek ki. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, egyharmadát uniós források fedezték. A legtöbb támogatás a szántóföldi növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez került. Az időjárás okozta károk enyhítésére több mint 45 milliárd forintot folyósítottak. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és mi érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linzmeier Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztály vezetőjét kérdeztük.
4: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az

0: Alfarendszer 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszer. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. A folyami hajózásból származó nyereséget a rakpartok rendezésére és a Duna közösségi hasznosítására fordítanák. Érdemes lesz holnap hajnalban az ég felé nézni, egymás közelében láthatjuk a Holdat és a Marsot. A páros éjjel egy óra után bukkan fel a keleti égbolton, majd pirkadatig látszólag egyre közelebb kerül egymáshoz. Reggel 6 óra körül már alig több mint egy teli holnyi távolság választja el a két égi testet. A közelükben a jászolhalmaz is feltűnhet, feltéve ha derült marad az ég. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután pedig 23-26 fokot mérhetünk. Úgy tűnik, a jövő hét első fele is csendesen telhet, holnaptól egészen szerdáig főként napos, csapadékmentes idő ígérkezhet. Jelen állás szerint csütörtökön már változhat a kép, nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, és egyre több helyen nőhet meg az eső, zápor, helyenként zivatar esélye.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, elhagytuk az egy órát is, én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább Segivel, a Grammy-díjas jamaikai-amerikai előadóval, aki a becenevét a Scooby-Doo rajzfilm Bozon karaktere után kapta a barátaitól a rakoncátlan haja miatt. Az egyik legismertebb slágere már itt is van, szól az Angel, a Best FM.
2: Best FM.

Ezt a felmeleg jobb zenék egy jól megválasztott szemüvegkeret legalább annyira öltöztet, mint egy szép cipő, táska vagy ékszer. A 2026-os trendek alapján most inkább a feltűnőbb egyedi darabok hódítanak, míg ugye egy kendőt és egy fülbevalót bármikor váltogathatunk. A dioptriás szemüveg minden helyzetben velünk van, ráadásul központi helyen az arcunkon viseljük. A formája, vastagsága és színe ezért alapvetően befolyásolhatja az összhatást. A szemüveg a high fashion és a popkultúra meghatározó elemévé vált, és egyre inkább az önkifejezés egyik fő eszköze, ami messze túlmutat a látásjavító eszköz mi voltán. Sokan már nem csak egy szemüveget viselnek, az öltözékükhöz igazítják a különböző színű formájú kereteket, egyébként nekem is van egy szemüvegem, de csak azért vettem, mert megszűri a kék fényt, hiszen én ugye rengeteget ülök monitor előtt, de hát nem volt mindegy, hogy miért választok. Én például az ilyen kicsit szögletes, macskásabb, fekete keretű szemüveget választottam, szerintem egyébként ez passzol a legjobban az én arc formámhoz. Na de a 2026-os trendek egyik érdekessége, hogy nincs egyetlen uralkodó forma. Egyszerre vannak jelen a látványos, mint az alig észrevehető keretek, így mindenki megtalálja a stílusához megfelelő darabot. Ha a kifutókat nézzük, akkor leginkább a túlméretezett pilóta, ovális kerek, macska szem, keskeny és keret nélküli szemüvegek tűntek fel. Az oversize formák között egyre több a fémkeretes változat, miközben a 90-es és 2000-es éveket idéző keret nélküli modellek is velünk maradtak, és hogyha már ezt az időszakot említettem, hát szóljanak továbbra is a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb slágerei, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani, és nagyon kell figyelni az 56-os és az 57-es kilométer között is az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében, ugyanis zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Budaörs és Biatorbágy között pedig a 3-as kilométertől egészen az 5-ös kilométerig a buszmegállókat újítják fel vagy építik át. A munkaterületeknél útszükületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ami pedig a 3-as főutat illeti, Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek, így aztán a 73-as kilométer és a 74-es kilométer között útszükület mellett engedik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: személyes diákbérlethez köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban, a körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bujkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEOL portál. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevében, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: Hírek a Best FM-en. Fejlesztik a Duna-Budapesti partszakaszát. Szállodák stabilan, magánszállások mínuszban. Jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső zápor, helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Ketté szakadt a hazai szálláspiac, miközben a szállodák tartották magukat a nyáron, a magánszállásoknál jóval kevesebb vendégéjszakát mértek. Augusztus

0: Ágyban a hotelekben közel 3 millió éjszakát töltöttek a vendégek, nagyjából ugyanannyit, mint egy éve. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont csak nem 12%-os volt a visszaesés. Budapesten még látványosabb a különbség, a szállodák 6% feletti pluszt hoztak, míg a magánszállások forgalma 27%-kal zuhant. A szállodák bevételi mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Észak felül fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő a kora reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Robogunk tovább a hétvégi Best délutánban. Folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Állom mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. És ahogy ígértem, továbbra is a legjobb zenéket adom. Úgyhogy hozom hamarosan a New Lever Empire dalát, jön a felhők alatt. Itt lesz a Dalaszól is. Most pedig Alex Gaudino és Chris Alvozers indít.

Bestefem a legjobb zenék, egy gyönyörűen berendezett lakás még nem feltétlenül érződik otthonosnak, lehet tökéletes a színpaletta, divatosak a bútorok és gondosan összeválogatott minden egyes dekoráció, az összhatás mégis maradhat kis és steril. Az igazán szerethető otthonokban ugyanis van valami más is, egy apró plusz, amitől nem egy lakberendezési katalógusban, hanem valóban valaki otthonában érezzük magunkat. Ugye a lakberendezésben sokáig úgy tűnhet, hogy a harmonikus haszon legfontosabb alakja a megfelelő színpaletta, kétségtelen, hogy a színeknek óriási szerepük van abban, hogy milyen hangulatot áraszt egy helyiség, de önmagukban még nem feltétlenül teremtenek meg hit atmoszférát. Gondoljunk csak egy tökéletesen berendezett bézs nappalira. Gyönyörű lehet, mégis könnyen előfordulhat, hogy valami hiányzik belőle. Egy másik első ránézésre kevésbé tökéletes szoba, viszont azonnal hívogatóbbnak tűnik. Ennek oka gyakran nem a bútorokban vagy a falak árnyalatában keresendő, hanem abban, ahogyan az egyes részletek érzéki élményt adnak. A puhaság, a rétegzettség, a különböző anyagok találkozása, mint hozzájárulnak ahhoz a szakértők szerint, hogy egy tér ne csak szép, hanem kellemesen lakható is legyen. Ugye bizony a textilekről van szó, talán nem is gondolnánk, hogy mennyire sokat számítanak a függönyök, a szőnyegek, a párnák, a takarók és egyéb textiliák, pedig ezek képesek igazán felöltöztetni egy helyiséget. A kemény felületek, például a fa, az üveg, a fém vagy a kő, önmagukban kis rideg hatást kelthetnek, a textilek ezzel szemben lágyítják a teret, megtörik a merev vonalakat és vizuálisan is melegebbé teszik a helyiséget, ráadásul nem feltétlenül kell sokat vásárolni, mert néhány jól megválasztott textília is teljesen más hangulatot adhat ugyanannak a szobának. Egy vastagabb szőnyeg, egy lemvászonfüggöny vagy néhány különböző anyagú párna, hát meglepően sokat változtathat az összképen, úgyhogy megyünk bátran dekorálni otthon, én pedig adom mellé a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Betefem legjobb zenék, közlekedésinfokkal folytatjuk. Az M1-esen például Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták a forgalom sávelhúzással, a külső és a leálló sávon halad. Aztán új terelést építettek ki az M1-esen, az M15-ös autópálya és hegyes halom között a határ felé, a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű hegyes halom kelet csomópontban egyébként nem lehet lefelhajtani helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni. Eközben az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 2-es főúton Récsek térségében az 55-ös kilométernél ideiglenes kapubehajtót építenek ki, a munkaterület mellett útszűkületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Balesetmentes közlekedés mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Ed Sheeran kísért bennünket, mindjárt 3 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová, hiszen az Álkezárral nosztalgiázunk, rögtön a hírek után jön a This is the World We Live In, de mindezek előtt egy hazai kedvenc következik, Márk és a Mencs megszerelem itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betőményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Ismét benépesült a Barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja a FEOL. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sportéletében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér vármegyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban itt Fejér megyében is. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Az időjósok szerint marad a bénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban 6 és 12, délután

0: sport.
1: Ez a 93.1 egy Best FM, a legjobb zenék, tartalmas vasárnapot mindenkinek, kedves hallgatók, és jó pihenést. Én Molek Csongor vagyok, és már október 4-ét írunk. Névnaposaink a Ferkuk, Ferik, Ferencek. Nekik boldog névnapot, a szülinaposokat Isten éltesse nagyon sokáig. 35. éve már 1991 óta a mai nap. Az állatok világnapja, Assisi Szent Ferencnek, az állatok patronusának emlékére ünneplik világszerte az állatok világnapját. És 130 évvel ezelőtt átadták a forgalomnak a budapesti Ferenc József hidat, amiben máig van egy ezüst szegecs. Híres emberek, akik ma születtek, 456 éve született Pázmány Péter, esztergomi érsek, egyházi író, és 102 éve született Bence Ferenc, Balázs Béla Díjas színész, aki ünnepel ma Dunaújvárosban vagy a környékünkön, és velünk tart, Isten éltesse nagyon sokáig. Madonnával folytatjuk, és meghallgatjuk az egyik igen sikeres felvételét. A dal címe Vogue.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vasárnap délután kellős közepén is vezet jelenleg, akár itt Dunai városon belül vagy a környékünkön. És számítani kell útszűkületre, Dunapataj Fogtő-Kalocsa összekötő úton messzebb tőlünk azért, az 51.06-os nullás kilométeréről van szó. Építési munkákat végeznek még egészen október végéig, kedves dunai városi autósok. Aztán az 51-esen hasonló a helyzet, terelésre is kell számítani Budapest-Baja-Herceg-Szent másodrendű főúton, a 38-as kilométernél, és az 52.06-oson Bugyi-Kumpeszér összekötő út nullás és 11.4-es kilométerek között szintén útszűkület lehet érvényben útkarbantartási munkálatok miatt. Akinek van egyéb útinfója, az kérem mondja már el, 30-as 74-74-777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen, még egyszer balesetmentes kilométereket kívánok. A Korsz együttes nagyslágerét meghallgatjuk a folytatásban, indítom a Breathless című felvételt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pontosítunk, ilyenkor is hétvégén ez a 93.1 Best FM. Itt szórakozunk együtt mi 2 egész órán keresztül, így vasárnap délután is azon hallgatókkal, akik jelenleg velünk tartanak, vagy majd később csatlakoznak hozzánk. Dunai Város és a környék, tisztelettel köszöntök mindenkit. Én Oleg Csongor vagyok, a következő közös felvonást pedig indítja Killis a Trick Me című dallal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gerse, Karát,

0: ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek, és szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon a Székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya, a 60-i és Újszászi vonalon várhatóan ma estig módosított közlekedési rend van érvényben. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló fa harangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, hogy a lángokat mostanra eloltották, már az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállás típus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Biztonsági okokra hivatkozva bezárt a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kért állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást. Hírünk végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A kedvencek pörögnek hétköznap hétvégén egyaránt itt a 93.1 Best FM-en, hazai és külföldi vonalról természetesen, és nem csak az évjáratokkal, hanem a műfajokkal is játszadozunk, kedves dunói városi hallgatók. Mellette pedig jelentkezem még helyi infókkal, a neve Molek Csongor, Kilis Zenél, Hiszol, a Trick Me.
1: 93.1 Best

93, egy Best FM, a legjobb zenék, a nevem Molek Csongor. Üdvözlök mindenkit egy újabb felvonásban, Dunai Veresból és a környékünkről. Remélem sokan csatlakoztak hozzánk, dúdolható, énekelhető slágerek szólnak folyamatosan a legtöbb zenei műfajból. És fókuszálunk hasznos infókra, megnézzük holnap hétfőn mi vár ránk időjárás ügyileg itt a környéken. Állítólag igen sok fátyol felhő érkezik fölénk, úgyhogy szűrt napsütés várható. És valószínű, hogy erősebb élénkebb lökések kísérik majd az északias szelet, pont ezért elindul ismét minimális lehűlés, hát hajnalban elég hideg lesz egy-két területen, még 0 fokot is mondanak, délután pedig 21-25 fok körül alakul majd a csúcsérték a legtöbb területen. Pollen terhelés már annyira nem vészes, ami a parlagfű pollen koncentrációját illeti, közepes tartományban még tartja magát, a gombák pollen szintje pedig magas, extrém magas egy-két részen. Papírzsepi a tünetek miatt még mindig jól jön, úgyhogy tárazzanak be. A Basement Jacks Duo zenél, és meghallgatjuk a Good Luck című felvételt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

képlet. 93.1 Best FM, a legjobb zené. Kedves hallgatók, elég komoly ellenőrzés sorozattal zárta a nyári szezont a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Balatonnál például. A revizorok több mint 2300 vizsgálatot végeztek, és ezek 21%-ában találtak valamilyen szabálytalanságot. A leggyakoribb problémák között a számla és nyugtaadás elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt. A tapasztalatokra a Dunaújvárosban is érdemes azért odafigyelni a vállalkozóknak, a NAV ellenőrzései ugyanis nem korlátozódnak a kiemelt turisztikai térségekre. A hivatal a rendelkezésére álló online számla, pénztárgép és foglalkoztatási adatok alapján is képes kiválasztani azokat a vállalkozásokat, amelyeknél indokolt lehet a helyszíni vizsgálat. És itt Dunaújvárosban ez egyaránt érintheti az üzleteket, vendéglátóhelyeket, szolgáltatókat, illetve a rendezvényeken működő árusokat. A további infókat az eredményekkel kapcsolatban is megtalálják a dunaujvaros.com hírportálon. Egy Salt-n-Pepa sláger következik, ismerjük jól ezt a dalt is, a címe What a Man. Yeah, yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy bizony, a 93 egy Best FM-en, teljesen tartalmasan és pihentetően így a késő délután vasárnap mindenkinek, dunói városi hallgatók, ezt kívánom. A nevem Molek Csongor, és kicsit poprokkozunk a következő utcsó közös óránk elején, mégpedig a Coldplay segít nekünk, és tőlük szól az Adventure of Lifetime.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Elkezdték az 1802-ben épült Kapushíd restaurátori igényességű felújítását Gyulán, a közbeszerzésen nyertes helyi Futizó Kft.-nek jövő év április 25-ig kell elvégezni a munkát, amelyre bruttó 148 millió forintot biztosít saját forrásából az önkormányzat. Az építéskor nem égették ki teljesen a téglákat, ez okozza a fő problémát, a vizesedést. Elszállították a fővárosi Szabadsághídnál előkerült II. Világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártományú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió állampolgár döntett az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összevételéről. A voksoláson először alkalmaznak országos biometrikus választó azonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Elveszettnek itt, magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berényi Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Schubert Hugo és Mennyánszki László képeit is. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta braziliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kért állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást. Hírünk végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen.

0: tömegesen elszaporodtak a pikóalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbúja 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. Ismét benépesült a barátságháza, végére ért a harmadik éve futó felújítás. A Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat több mint 120 szakembere érkezett meg, akik a megye ellátottainak nagyobb részét, vagyis több mint 10 000 különleges figyelmet és bánásmódot igénylő gyermeket kezelnek itt. Az energiahatékonyság mellett fontos szempont volt, hogy a tetőtérben komplett átalakítással irodák, tárgyalók és irattárak legyenek. Az egyik cél ugyanis az volt, hogy a Fejér vármegyei pedagógiai szakszolgálat összes tagintézménye a város különböző pontjairól egy helyre kerülhessen. Idénre ez a közös projekt megvalósult, írja Feol. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejér vármegye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a Feol. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Üdv egy újabb órában, így késő délután vasárnap dunaújvárosi hallgatók, ez továbbra is a 93.1 Best FM. A legjobb zenéket még együtt pörgetjük 60 percen keresztül, és közlekedünk is hamarosan. Aki úton van, kocsiban hallgat minket, figyelmes legyen. A mikrofon mögött Volek Csongor, zenél a Coldplay, ez az Adventure of Lifetime.
1: 93.1 Best FM. A

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáj.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan, és balesetmentes kilométereket minden autósnak, dunaújvárosi közlekedők, meg a többieknek is egyébként. Aktuális a munkálat az 51-esen a 38-as kilométernél, már nem sokáig, de még útszűkületre, sőt terelésre is kell számítani. És az 52-12-esen Ladánymenekereg-Egyháza összekötő úton kátyúzási utómunkálat miatt fennakadásra számíthatnak, a 0-as és a 20-as kilométer között. Ehhez hasonló infók jöhetnek, vagy rendőri ellenőrzéssel kapcsolatban is jöhet tapasztalat, 30-as 74-74-777. Ez a telefonszámunk. Kösz szépen előre is a közlekedők nevében, ha van egyéb infó. Meredith Brooks zene Janos nekünk, és a Bitch című számát indítom.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zene.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Dunói városi hallgatók, több százezer látogatót vonzott idén a Múzeumok Éjszakája országos programsorozata, amely a kultúra és a közösségi élmények találkozását ünnepelte. Ez derül ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium a kormány.hu oldalon nyilvánosságra hozott hivatalos összefoglalójából és a sajtóközleményből is természetesen. A szaktárca tájékoztatása alapján az idén több száz múzeum és közgyűjtemény csatlakozott a rendezvényhez. Rendhagyó tárlatvezetésekkel, koncertsorozatokkal és interaktív múzeumi foglalkozásokkal várva az érdeklődőket. Kiemelik a közleményben, hogy a vidéki nagyvárosok és a fővárosi intézmények egyaránt kiemelkedő látogatottságról számoltak be, ez pedig jól mutatja a kulturális programok iránti töretlen lakossági érdeklődést. Hogy a programsorozat itt nálunk Dunaújvárosban hogyan zajlott, beszámolókat találnak a dunaujvaros.com hírportálon. George Michael egyik nagy slágerét készítettem be a következő percekre, már el is indult a háttérben. Az Amazing!

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, és én bizony lassan elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, Dunai Veres és a térség, köszönöm szépen a mai figyelmet, az OMC zenél és szól a How Bizarre című slágerük. Ezzel búcsúzom, holnap hétfőn pedig jelentkezem majd, ahogy mindig a délutáni órákon találkozunk, 3-tól itt vagyok, és maradjanak a Best FM-en, jó pihenést vasárnapra, Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Automata mérőbóját telepítettek a Velencei tóba. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Automata mérőbóját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőségmérő bója folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A rendkívül csapadékszegény időjárás hatásai már tavasz végén érzékelhetők voltak. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betűményedett, sótartalma kiemelkedően magas volt, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák. A keleti medencében pedig magas klorofil a tartalmat mértek. A mérőbója 15 percenként végez méréseket, az adatokat pedig fél óránként továbbítja a központi online hozzáférhető adatbázisba. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megyei igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban, a körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bújkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEOL portál. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Az időjósok szerint marad a bénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, hajnalban 6 és 12, délután 23-27 fok körül várható a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Fejlesztik a Duna-Budapesti partszakaszát, pénzérmére került a Pumi, jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső zápor helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a parthasználat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank szerint a Pumi a puli intelligenciáját a terrierek bátorságával és mozgékonyságával ötvözi. Az érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Súlyos pénzügyi szabálytalanságok miatt bűnösnek találta a Manchester City-t a Premier League független fegyelmi bizottsága. A testület szerint a klub éveken át fiktív szerződésekkel torzította pénzügyi adatait, és a vizsgálatot is akadályozta. A City tagadja a vádakat és fellebbezett. Nyugodt, száraz idővel indul a hét, éjszaka észak felől fátyol felhők érkeznek, csapadék azonban nem várható. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos helyeken azonban gyenge fagy is előfordulhat. Hétfőn sok napsütésre, fátyol felhő, száraz időre számíthatunk, délután pedig csökken a felhőzet. Kedden túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

think.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál. Whiteboard.
1: Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen

még egy picikét a lemezjátszóknál. Én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Az oktatási, azaz UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérlethez. Köszöntöm a hallgatókat. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, vagyis UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, Dunaújvárosban sem. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26 és tanév végén, vagyis június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosítása alkalmas, igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. 80 millió forintos beruházással elkészült a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség kispályás sportközpontjának új öltözője. Ez Dunaújváros amatőr sport életében fontos mérföldkő, de már is megvannak az újabb tervek. A beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség és az MLS Fejérvár megye igazgatósága támogatásával 79 millió 600 ezer forint értékben valósult meg. A kivitelezési munkálatokat a Dunaújvárosi Vagyongazdálkodási ZRT végezte. A DLS az öltöző berendezéseinek és kiegészítőinek biztosításával, valamint az áramelosztó rendszer kiépítésével járult hozzá a beruházáshoz, közel 6 millió forint értékben, írja a FEOL. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a napokban, a körözési akcióhelyben és a környező településeken zajlott célzott helyszínek ellenőrzésével. A razzia arra irányult, hogy a hatóságok elől bujkáló személyeket próbálják felkutatni. A rendőrségi akció a környező településeket is érintette. A nyomozók ezúttal is célzottan ellenőrizték azokat a frekventált helyeket, közterületeket, vasútállomásokat és címeket, ahol a körözött személyek felbukkanhattak. Az akció eredményéről ír a FEOL portál. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy csalók élnek vissza a Máltai Szeretetszolgálat nevével, a szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében kerestek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kértek és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Híreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nem lesz jelentős, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet maximum értéke.
2: Hírek a Best FM-en. Szállodák stabilan, magánszállások mínuszban, Pestistől tartanak Szibériában, száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ketté szakadt a hazai szálláspiac, miközben a szállodák tartották magukat a nyáron, a magánszállások jóval kevesebb vendégéjszakát tudnak felmutatni. Augusztusban a hotelekben közel 3 millió éjszakát töltöttek a vendégek, nagyjából ugyanannyit, mint egy éve. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont csak nem 12%-os volt a visszaesés. Budapesten még látványosabb a különbség, a szállodák 6% feletti pluszt hoztak, míg a magánszállások forgalma 27%-kal zuhant. A szállodák bevételi mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és technológia. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett három stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Pest is gyanú miatt zártak le egy kórházat Szibériában, miután meghalt egy 28 éves kutatónő. Sajtóértesülések szerint a nő bubópestissel fertőződhetett meg egy orosz-mongol határvidéki expedíció során. A régióban 189 embert különítettek el, a hatóságok azonban egyelőre csak veszélyes fertőző betegségről beszélnek. A pest is gyanút hivatalosan nem erősítették meg. A bizonytalanság miatt sokan megrohamozták a gyógyszertárakat. Egyes helyeken az antibiotikumok is elfogytak. A fertőzés körülményeit vizsgálják. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan észak felől fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnal

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A lakhatásért tüntettek a spanyolok. Rendhagyó kiállításra készül a Néprajzi Múzeum. -3 fok volt hajnalban Nyírtason. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb reggele, -3 fokot mértek ma hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason. A Hungaromet szerint továbbra is nagy a napi hőingás, több helyen 20 foknál is nagyobb a különbség a hajnali és a délutáni értékek között. Zabarban 24 óra alatt 26,1 fokos ingást mértek. Miközben hajnalban már fagyott, tegnap délután szinte nyárias idő volt. Baján 25,9 fokig emelkedett a hőmérséklet. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át a Néprajzi Múzeum. A jelen archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen is segítenek a fotók digitalizálásában és a történetek rögzítésében. Az archívumban mintegy 2300 fénykép és 800 személyes történet gyűlt össze. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót is programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
2: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
1: 10000-eket vitt utcára a spanyol lakhatási válság. Mintegy 50 városban tüntettek a megfizethető lakásokért, az alacsonyabb bérleti díjakért és a kilakoltatások ellen. Madridban 4 menet találkozott a belvárosban. Több nagyváros központjában már sátortáborokat is felállítottak a demonstrálók. Nyugodt, száraz idővel indul a hét, éjszaka észak felől fátyol felhők érkeznek, csapadék azonban nem várható. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos helyeken azonban gyenge fagy is előfordulhat. Hétfőn sok napsütésre, fátyol felhő, száraz időre számíthatunk, délután pedig csökken a felhőzet. Kedden túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket. Csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak! Én

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan trió, akik egyenként is atomvilágsztárok voltak, és bármihez nyúltak, hát szerintem úgy nagyjából dobogóra, de inkább az első helyre jutottak. De amikor összeálltak, na akkor lettem kemény szerzemény belőle. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown. Érkezik az Umbrella. Mostanában mondjuk hála az égnek nem lesz szárszik.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgyemény megnyert egy tehetségkutatót, azt hiszem, hogy Angliában, Britain's Got Talent vagy valami hasonló. Aztán utána az első dala, hát egyben a legnagyobb dobása is lett, főleg úgy, hogy kiegészült Flo Rida-val is, és a rossz fiúkról énekelt, mert ugye minden nőnek valamilyen szinten a rossz fiúk kellenek. Alexandra Burke, Bad Boys, Flo Rida-val kiegészülve, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, elnézést kérek előre is, mert ilyenkor 9 óra előtt már egy picit azért lájtosabbat kéne játszani, kicsit megnyugodjunk, elsimuljanak az idegek, és a többi, és a többi, és a többi, de egyszerűen nekem nem megy, és ezért már hozom is a következőt, ami nem más, mint a Nightcrawlers és a Push the Feeling On. Mindenki ismeri, és legalább egyszer mindenki bulizott rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fejlesztik az EÁFA rendszert. 9 éve nem talált legyőzőre, most pedig kikapott az ázsiai játékokon a legendás japán birkózó. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata leégett radostyáni református templom és harangtorony újjáépítésére. A Borsodabaui Zemplén megyei település műemléktemploma tegnap vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Kerékpáros rövid nadrágokkal védekeznek a leselkedő kamerák ellen az Oktoberfesten. A BBC szerint ingyen osztanak nadrágokat azoknak a nőknek, akik kipróbálják a müncheni sörfesztivál híres ördögkerekét. A forgó szerkezeten ugyanis könnyen fellibben a hagyományos bajorviselet, a Dirndl szoknyája. Az erről készült felvételek pedig sorra jelentek meg a közösségi médiában. Véget ért egy elképesztő sorozat. 155 győztes meccs után kapott ki a japán birkózó legenda Fujinomi Akari. Az olimpiai és kétszeres világbajnok 9 éve nem talált legyőzőre. Az ázsiai játékokon azonban az észak-koreai Son Il-sin tussal verte az 57 kilósok között. Észak felől fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő a kora reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki és 9 óra múlt pontosan 3 perccel, ami azt jelenti, hogy valamivel kevesebb, mint 3 óránk van hátra ebből a napból. Úgyhogy húzzunk bele, én azt mondom, nem is húzom az időt, jön Segi, ez a Hey Sexy Lady.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azért van pár egyszerű dal a világon, ilyen például a Barbra Streisand, vagy mondjuk a Héja az Outkast-től. Na meg a következő, ami nem más, mint a Baha Men és a Who Let the Dogs Out. Egy nagyon egyszerű dal, egy nagyon egyszerű ritmus, és nagyon egyszerű szöveg, viszont, ami nagyon fontos, egy nagyon jó refrén. Who Let the Dogs Out? Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a következő dalnak köze van a filmhez, de a szerzők elmondták, hogy egyáltalán semmi, nothing, nichts. Ennyi Deep Dish Flashdance érkezik most nálunk, és mindenki arra asszociált, hogy ez valamit tartalmaz, ugyebár a Flashdance című filmből, de nem. Viszont a zene nagyon jó, élvezzük, és indítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal 2007-ben jelent meg, és a címe Britney Spears-től a Gimme More, a Blackout albumról, és rögtön megszületett vele az egyik legismertebb Britney mondat is, ami nem más, it's Britney bitch. Elnézést kérek mindenkitől, akinek ez mondjuk sértette a fülét, de hát ez van, a világ egyik leghíresebb mondata lett. Ennyi. Britney Spears, Gimme More.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a brit énekesnő tulajdonképpen egy komplett motivációs üzenetet csomagolt néhány percbe. Légy bátor, erős, bölcs, és állj készen arra, amit az élet eléd dob. Az kemény, viszont óriási nagy igazság, és nagyon jó a dal. Ez Desiree és a You Gotta Be.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Túl vagyunk a legszárazabb nyáron, több pénzt kaptak a gazdák, elkészült az ország innovációs és tudományos stratégiája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és technológia. Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, 63,7 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálására 45 milliárd forintot fizettek ki. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan éjszak felül fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő, a fagyzúgos helyeken gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütési lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, mindenkire rá van bízva. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem tetszik a zenei felhozatal, és remélem, hogy itt vagytok velem éjfélig. Most jön a Scissor Sisters, ez a I Don't Feel Like Dancing.
3: Ez a Night Shift, a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Don't have to leave this town to see the world.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön a segítő jobb kéz azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, kit mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na, vágjunk is bele! Kérem szépen, holnap Aurél névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Attillákat, az Eteléket, a Flaminákat, a Palmirákat, a Pálmákat, a Tulipánokat, és még sorolhatnám, de ilyen név tutira nincsen nálunk. Na mindegy, egy a lényeg, mindenkinek boldog névnapot előre is, akinek van ilyen családtag vagy ismerős, az mindenféleképpen holnap reggel tegye a dolgát. Sophie B. Hawkins is teszi, ez a Right Beside You.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon ritkán fordul az elő, hölgyeim és uraim, hogy egy dalt ugyanannak az előadónak egy másik dal dobja le a trónról. Viszont az Outkast-tel ez megtörtént. Én tényleg nem értem. Egyszerűen nem tudom, hogy az Outkast-et miért szerették ennyien, de elfogadom. A Héjá volt az első, utána jött a The Way You Move, és ez puff, lerúgta a Héját. Ennyi, jön most itt nálunk is a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zenekar, vagy banda, vagy nevezzük bárminek, akik egyszerűen addig voltak jók, amíg volt női tagjuk, és pont kész. És kik ők? Hát persze, hogy a Black Eyed Peas. Ez a Meet Me Halfway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Molnár Ferenc Karamell után érkezem most a Savage Garden. Az a Savage Garden, ami eléggé megosztó volt. Volt, aki nagyon szerette, volt, aki nem, és én megmondom őszintén, hogy a második kategóriába tartoztam. Viszont ezt a dalt én is nagyon szeretem. Jön az I Want

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát elmúlt 11 óra, ami azt jelenti, hogy nagyon vadul húzunk a karácsony meg a tél felé, és ennek én annyira nem örülök. Na mindegy, nem menjünk bele. Jön Robbie Williams és a Rock DJ.
1: Ez a Night Shift, a

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things in life.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nézzük, hogy milyen időjárást hoz nekünk a holnapi nap, és már bele is vágok. Reggel 6 fokra ébredünk, mindenki nyugodja meg. Volt olyan, amikor mínusz 8,6 fok volt ebben az időszakban. Na, ennyit erről. És kérem szépen, 23 fok lesz napközben, az nem rossz, viszont lesz egy kis felhő az égen, de legalább nem lesz eső, nincs csapadék. És ez jó, ez maradjon így, és akkor én teljesen boldog vagyok, még szerintem még sokan vagyunk így vele. Na meg Whitney Houstonnal is, hiszen jön az I'm Every Woman, és ez egy nagyon jó dal. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki párját ritkítja. Hogy miért mondom ezt? Mert nagyon kevesen vannak, akik saját maguknak írják a dalszöveget, viszont Nio így volt vele. Pontosabban ő még azelőtt dalszövegíró volt, hogy egyáltalán befutott volna, mint zenész. Viszont most jön a debütáló dala, ami nem más, mint a Sexy Love.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. A lényeg ezeket megkeresni, ezeket lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni, tessék. Nagyon szépen köszönjük előre is Mark Ronson és Amy Winehouse-on a folytatásban, ez a Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy egy hét múlva találkozunk, hát de most nem, hiszen holnap is én jövök, úgyhogy mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, szép álmokat, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk, addig is, ciao ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.